0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát rádió és televízió. Az Esziki rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 14-ei magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: Horvátországban 7,6 millió turistát és 29,5 millió vendégészakát regisztráltak az idei első fél évben. Mindkét adat megegyezik az egy évvel korábbival, közölte a horvát turisztikai közösség az e-vizitor rendszer adatai alapján. Az Adriai tengerpart vidékén 27,1 millió vendégészakát töltöttek el a turisták, ugyanannyit, mint tavaly. A kontinentális ország részben Zágrábbal együtt 2,4 millió vendégészakát jegyeztek, 1%-kal többet az egy évvel korábbinál. Júniusban 3,1 millió turista érkezett az országba, 7%-kal kevesebb, mint tavaly ugyanebben a hónapban. A vendégészakák száma 6%-kal 15,4 millióra csökkent. Az előzetes adatok szerint ugyanakkor július első 9 napjában mintegy 2%-kal több turistát regisztráltak, mint egy évvel korábban. A júniusi visszaesés elsősorban a külföldi vendégforgalmat érintette. A Németországból érkező turisták száma 36%-kal, vendégészakáiké 28%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A belga, a francia, a holland és az osztrák piac szintén gyengült, míg a cseh, a lengyel és a magyar forgalom lényegében stagnált. A szlovén és a belföldi vendégforgalom enyhén nőtt. Ahogy adásunkban már hallhatták, a Nemzetközi Múzeumi Nap alkalmából idén különleges eseménnyel várta a látogatókat a Vinkovcei Városi Múzeum. A rendezvény központi témája a kultúrák közötti kapcsolatok és hídak építése volt, amelyhez méltó módon kapcsolódott egy rendkívüli régészeti lelet bemutatása. A 9.-10. századból származó bronz tükröt 2 évvel ezelőtt találták meg Újla közelében. A lelet konzerválási és tudományos feldolgozási folyamat után került a Vinkovcei Múzeum állandó kiállításába. A leleten található rovásírásos felirat egyedülálló bizonyíték annak, hogy a magyarok már több mint 1000 évvel ezelőtt jelen voltak a vidéken. A szakemberek szerint akár a legrégebbi ismerte magyar nyelvű feliratot hordozó bronztükör is lehet az a tárgy, amelyet most először láthatott a nagy közönség, mondta el dr. Szabó Géza, a Hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum régésze.
2: Régi

0: művészként nekem az volt a feladatom, hogy próbáljam meghatározni ennek a tárgynak a készítési módját, funkcióját, és ha lehet, akkor a korát, és a rajta lévő ábrázolást esetleg. Igazából ez egy rendkívül érdekes tárgy, ugye itt kétséges volt az, hogy eredeti, nem eredeti, mikor készülhetett, hogyan készülhetett, ezért elsősorban arra koncentráltam a kutatások során, hogy milyen anyagból készült, milyen eljárással, és ez kiderült, hogy egy nagyon érdekes eljárással, viaszfejszejtéssel készült. Először elkészítettek egy viasz mintát, abba rajzolták bele az ábrázolást, abba rajzolták bele a grafémákat, tehát a rovásjeleket, és olyan módon hőkezelték ezt az egyébként is magas ón- és ólomtartalmú bronz alapanyagot, hogy a hőkezelés során ennek az ötvöző anyagnak a nagy része kiment a felszínre, és ez adott neki egy rendkívül ón-ólom-dús bevonatot, amely alkalmas volt arra, hogy felpolírozva tükörként is lehessen használni. Tehát ez volt az egyik nagyon fontos dolog, hogy ez valójában egy tükör, tükörként használhatták. És innentől kezdve vált igazán még érdekesebbé a dolog, hogyha tükörként használták, akkor a rajta lévő rovásjelek és a rajta lévő ábrázolás hogyan függhet össze a tárgy funkciójával. És hát egy nagyon apró jel, egy vonás adta meg azt, hogy tulajdonképpen mi ennek az ikonográfiai jelentése, ami látható rajta ábrázolás, hiszen a rajta lévő leopárd, amit egyébként nagyon sokan szarvasnak néznek, és vitatkoznak is, hogy ez most szarvas vagy leopárd, de ha megnézzük a lábát, akkor nem patába végződik, hanem mancsba, hosszú farka van, jellegzetesen a leopárdra, a párducra jellemző tartással, illetve a szájában van egy kis vonás. Ez a vonás nagyon fontos, hiszen ezt a bronzkortól kezdve a kaukázusi bronz öveken megtaláljuk egészen a középkori bestiárumok párduc ábrázolásáig, mint a párducnak, vagy leopárdnak, ugyanaz egyébként, a leheletének az ábrázolását. Ez a lehelet, tudjuk a keresztény leírásokból, a Bibliából is egyébként, hogy a párducnak a különleges lehelete, amely odavonza a többi állatot, és így ragadja el őket. Ez gyakorlatilag az emberek vagy az állatok megtévesztése, a sátán maga. Na most ilyen módon függ össze a tárgy és a rajta lévő ábrázolás, hogy a tárgy funkciója szerint tükör, gondoljunk csak bele az asszonyi kettősségre, belenéz a tükörbe egy gyönyörű, szép nő, és hát a tükör hátoldalán, mint hogy a háttérben nagyon sokszor ott van, ott leselkedik maga az ördög vagy a sátán. Tehát igazából ez van rajta. És a Hosszú Gábor és Zelliger Erzsébet kollégák, az egyik a magyar nyelvemlékek kutatója, a másik a rovás feliratokkal foglalkozik, fejtették meg, hogy ez a rovás magyar nyelvű, és egy ómagyar nyelven íródott felirat, amelynek az a lényege, négy sorban helyezkedik el ez a kis felirat, hogy az erdő széle köves, ó jaj ördög, a sűbeteg, az ifjabb bár lenne éhe. Vagyis elindul egy természeti képpel, mint a legtöbb magyar népdal, és utána jön egy ellentét már ebben, hogy az erdő széle, ami egy gyönyörű dolog, és a széle viszont ott van a kő, ami már egy akadály, és megjelenik az ördög, és utána pedig jön egy ráolvasásszerű óhaj, hogy a beteg, ez a sűbetegség, egy ilyen gyulladásos betegség volt a középkorban, mai magyar nyelvben már ezt a szót nem használjuk, hogy ez a sűbeteg bár lenne étvágya, és gyógyulna meg. Tehát így a tárgy funkciója és a rajta lévő ábrázolás, a nyelvi szöveg mind egy komplex egységet alkot. Az, hogy mikor készülhetett a tükör, azt pedig onnan lehet tudni, hogy hasonló ábrázolás, ikonográfiai ábrázolás a honfoglaláskori magyar leletek között található. És így vált gyakorlatilag komplexé ez a kutatás, hogy sikerült meghatározni a tárgynak a készítési módját, funkcióját, a feliratának a szövegét, nyelvezetét és gyakorlatilag a honfoglalása 10-11. Századra datálható korát is. A mai nap én azt gondolom, hogy nem csak a múzeum életében, hanem a magyar művelődés történet szempontjából is egy kivételes pillanat. Hiszen egy olyan új magyar nyelvemléket mutatunk be, amely korábbi, mint a Tihanyi alapítólevél, amely 1055-ben keletkezett, és ugye csak pár helynév, toldalék található benne, tehát igazából egy latin szövegben beékelt magyar szavakat tartalmazó anyag. Ez viszont, mint egy 200 évvel korábbi, teljes, komplett magyar nyelvű nyelvemlék, ami a magyar művelődés történet szempontjából egy hihetetlen és csodálatosan szép új lelet.
1: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.